90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: boy TQ, West Coast, for life.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza.

0: mit tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki tud. Fut a sete meg a sutasok, a jelentkező, hisz a következő, selejtező.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Sok szakdolgozó hiányzik az egészségügyből az új miniszter szerint. Elszabadult tigris lőttek ki Lipcse közelében, sok napsütéssel egyre melegebb idő várható. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arról írt, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárca vezető szerint a szakember hiány miatt több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. Saját házunk táján is sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiüríteni a vízzel telt kaspókat, vödröket. Ezzel elejét vehetjük a vérszívók megjelenésének, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki, felszíni, vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
0: Átmenetileg fellélegezhettek az allergiások, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csaknem 20 féle allergén növény virágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek Lipcse közelében. A vadállat egy magánlétesítményből szökött meg, az eset során egy ember könnyebben megsérült. A településen élő állatidomár több nagy macskát is tart, most vizsgálják, hogy nem szabadulhattak el további állatok. Egyre barátságosabb lehet az idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Szakadozgathatnak a felhők, kisüthet a nap, bár keleten, északkeleten még jöhetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkülhet, odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 18 fok valószínű. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az északkeleti és a nyugati délnyugati tájakon számíthatnak. Éjjel 6-12, nappal 18-23 fok lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 18-a reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Szerdáig kell leadni a személyi jövedelemadó bevallásokat. Egy lépéssel közelebb a bronzéremhez a PVSK Veolia. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szerdán lejár a személyi jövedelemadó bevallás leadásának, illetve az 1+1%-ok felajánlásának határideje. A NAV Baranyai Központi Ügyfélszolgálata hétfőn, kedden és szerdán is rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket. Pécsett a Rákóczi úton található hivatali épületben az ügyfélszolgálat ezeken a napokon reggel 8:30 és délután 6 óra között várja az adózókat, akik segítségre szorulnak vagy kérdésük van a bevallással kapcsolatban. A NAV infóvonala hétfőn és kedden reggel 8:30 és délután 4 óra, szerdán 8:30 és este 8 óra között hívható. A napokban hivatalosan is megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy ismét a korábban megszokott szabályok szerint ellenőrzik az úthasználatot és az útdíj fizetést. Komoly bírságot kaphatnak azok, akik hibás tengelyszámmal, rossz díjkategóriában vagy érvénytelen jogosultsággal használják a díjköteles utakat. Azt is hozzátették, hogy ez elsősorban a Hugo rendszerre vonatkozik. Az autósoknak továbbra is a megszokott országos és vármegyei matrica szabályok szerint kell közlekedniük. A Pécsi Nemzeti Színház folytatja programját, amellyel a pedagógusok és diákcsoportok számára igyekeznek kedvezni. Az évad kiemelt előadásaihoz kapcsolódva tanári-oktatási segédanyagokat készítenek. Ezeket Tóth Zoltán drámapedagógiai gondolatai is kiegészítik, segítve ezzel az előadások élményalapú feldolgozását. A napokban két újabb előadáshoz tette elérhetővé a Pécsi Nemzeti Színház a segédanyagokat a középiskolás korosztály számára. Ezek a Rómeó és Júlia, illetve az Esőember című produkciók. Az adóhatóság munkatársai továbbra is járják Baranyát, és sok helyen végeznek ellenőrzéseket. A héten a megye egész területén számíthatnak a revizorok érkezésére, a szezonális gyümölcsöt, zöldséget kínáló kereskedők. Emellett kedden Szigetváron a József Attila utcában, csütörtökön pedig Vajszlón, a Széchenyi utcában található vendéglátóhelyeket és üzleteket keresik fel az ellenőrök. Ezen a héten is több alkalommal várják a viradókat Baranyában. Pécsett a Pacsirta utcában, valamint a Forrás viradó ponton a megszokott nyitvatartási rend érvényes, és Mohácson a kórház Szepesi téri főépületében is jelentkezhetnek a donorok. Több alkalommal lesz külső helyszínen véradás. Ma délután a Pécsváradi Művelődési Házban, kedden Pécsett a Király utcában a Bázis addiktológiai szolgálatnál, szerdán pedig a Vokányi Művelődési Házban lehet vért adni. A héten szombaton is várják a donorokat, Harkányban, a Dráva Hotelben. Május 23-án rendezik az Orgonák éjszakáját. Pécsett is számos program várja az érdeklődőket ebből az alkalomból. A szervező Filharmónia Magyarország tájékoztatása szerint a Balokányligetben délután 3:30-tól családi minifutás, majd orgonasó várja a látogatókat. Lesznek játékok és sportos programok is. Ezen a napon a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra vezetett sétákon mutatja be az orgonagyárat, este pedig a Kodály Központ előtt Gedai Ágoston ad koncertet, ahol a filmzenék legendás dallamai szólalnak meg orgonán. Szép kiejtési versenyt rendeztek Komlón, a város általános iskoláiban járó 3.-4. osztályosok számára. A versenynek a Gagarin iskola adott otthont. A diákoknak saját szüleik bőrébe bújva kellett felolvasniuk egy szöveget, illetve David Attenborough-ról is megemlékezve egy általa készített videót kellett narrálniuk. A megmérettetésen összesen 17 kisdiák vett részt, közöttük a zsűri arany, ezüst és bronz minősítéseket osztott ki. A napokban a Szentlőrinci Egymé adott otthont az iChild projekt nyitó konferenciájának, melyet egy magyar-horvát határon átnyúló program keretében valósítottak meg. Az eseményen Szent Lőrinc város vezetése is képviseltette magát. A konferencia során a résztvevők megismerhették a magyar és horvát partnerszervezetek együttműködésében megvalósuló projekt céljait, és bepillanthattak a szentlőrinci egyvi munkájába is. A program célja az, hogy erősítse a magyar és horvát intézmények közötti együttműködést, és támogassa a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését. A Pogányi Német Nemzetiségi Önkormányzat újra megrendezi a Heinek Ottó horgász emlékversenyt, amelyre a magyarországi német nemzetiségi szervezetek és egyesületek csapatait várják. A szervezők azt ígérik, a június 13-ai eseményen a halfogás mellett a közösségi élményeké lesz a főszerep. A programra 3 fős csapatok jelentkezését várják június 4-éig, de fontos, hogy csak olyanok nevezését fogadják el, akik rendelkeznek érvényes állami horgászjeggyel. A részletekről érdeklődni a szervezőknél lehet. Idén is sok magyar nyaral majd Horvátországban. A turisták nagy része már túl van a szállásfoglaláson. Egy szállásokkal foglalkozó szakportál összesítése szerint a magyarok jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást Horvátországban. Legtöbben az apartmanokat keresik 4 főre. A nyaralók között a legnépszerűbb térségek a Kvarner-öböl, Zadar környéke és az Isztriai félsziget, ami pedig az árakat illeti. A foglalások legnagyobb hányada a 170-270, illetve a 370 ezer forint feletti árkategóriába esik. A férfi kosárlabda NB1B-ben a bronzéremért küzd a PVSK Veolia. Ellenfele a Miskolc együttese, a párharc pedig az egyik fél második győzelméig tart. Az első találkozót szombaton rendezték Pécsett. Itt a PVSK magabiztos játékkal 108-81 arányban győzte le ellenfelét, így egy lépéssel közelebb került a harmadik helyhez. A következő meccset kedden játssza a két csapat Miskolcon, az egyetemi körcsarnokban. A férfi vízilabda OB1 alsóházi bajnokságában szombaton a Kaposvárral találkozott a PVSK meccsek fűszért, a pécsi Abai Nemes Oszkár sportuszodában. A két együttes csatájából a rutinosabb Kaposvár került ki győztesen, 19-16 arányban legyőzve a Pécset. A következő fordulóban pénteken idegenben a Miskolc ellen játszik majd a pécsi csapat. Lábsérülése miatt továbbra sem tudta elkezdeni idei szezonját az észak-amerikai női kosárlabda ligában Juhász Dorka. A 26 éves játékos középtalp sérülés miatt hagyta ki a Minnesota Lynx első 3 mérkőzését. A csapat legközelebb csütörtökön a Toronto Tempo ellen játszik majd, ám hogy ekkor Juhász Dorka pályára léphete, egyelőre nem tudni. Ez volt a Pitchbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt, jó hetet kívánok az év 138. napján, május 18. hétfő, Alexandrák, Erikek, ők a névnaposok, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Nelly Furtado, a Krisztál, aztán Maxi Priest. A következő percek kínálata, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, május 18-án hétfőn. Ma van a Múzeumok világnapja. A célja, hogy felhívja a figyelmet a múzeumok társadalmi szerepére, kulturális örökségünkre és a múzeumi szakmára. És jön egy újabb, hát ha nem is muzális darab, de mindenképpen a 90-es és 2000-es évek egyik felejthetetlen sláger, a 4 Minutes, Justin Timberlake-től, Madonnától és Timbaland-től hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!

0: kisüthet már, de estétől délnyugat-nyugat felől újabb zivatargóc érkezik. A maximum 18-23 fok között alakul, de a pünkösdi hosszú hétvégén már 27-28 fokokat is látok az előrejelzésben. Még több friss info a hírekben, fél hét után pedig a Gorillaz folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szombaton rendezik az idei orgonák éjszakáját. Akár több órára is kisüthet ma a nap. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május 23-án rendezik az orgonák éjszakáját. Pécsett is számos program várja az érdeklődőket ebből az alkalomból. A szervező Filharmónia Magyarország tájékoztatása szerint a Balokányligetben délután 3:30-tól családi minifutás, majd orgonasó várja a látogatókat. Lesznek játékok és sportos programok is. Ezen a napon a pécsi orgonaépítő manufaktúra vezetett sétákon mutatja be az orgonagyárat, este pedig a Kodály központ előtt Gedai Ágoston ad koncertet, ahol a filmzenék legendás dallamai szólalnak meg orgonán. Szép kiejtési versenyt rendeztek Komlón, a város általános iskoláiba járó 3.-4. osztályosok számára. A versenynek a Gagarin iskola adott otthont. A diákoknak saját szüleik bőrébe bújva kellett felolvasniuk egy szöveget, illetve David Attenborough-ról is megemlékezve egy általa készített videót kellett narrálniuk. A megmérettetésen összesen 17 kisdiák vett részt, közöttük a zsűri arany, ezüst és bronz minősítéseket osztott ki. A férfi kosárlabda NB1B-ben a bronzéremért küzd a PVSK Veolia. Ellenfele a Miskolc együttese, a párharc pedig az egyik fél második győzelméig tart. Az első találkozót szombaton rendezték Pécsett. Itt a PVSK magabiztos játékkal 108-81 arányban győzte le ellenfelét, így egy lépéssel közelebb került a 3. helyhez. A következő meccset kedden játssza a két csapat Miskolcon, az egyetemi körcsarnokban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán, mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak, ezért az 1-es kilométernél a belváros felé egy sávot lezártak. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécs gyükési városrészében. A Rengeteg utcában május 20-ától várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is megjelenhet néhány felhő az égen, számottevő csapadék ugyanakkor már nem várható térségünkben. A legtöbb helyen több órára kisüthet a nap. Sokfelé élénk lesz még napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet. A Dunántúlon már pár órás napsütéssel indul a hét, míg keleten még lehet egy-egy zápor zivatar. Estétől viszont nyugat felől újabb zivatargóc érkezik. 16-21, holnap 18-23, szerdán már 19-25 fok lesz. A következő napokban is számítani kell még záporokra, zivatarokra. A pünkösdi hosszú hétvégére viszont egészen 27-28 fok környékére melegszik az időjárás. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből Kanye West-től a Stronger a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra, ideje meghallgatni a legfrissebb híreket. Hét után pedig folytatjuk majd többek között Desirével. És Rúzsa Magdival is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szerdán lejár a személyi jövedelemadó bevallás leadásának határideje. Napközben legfeljebb 20 fok várható. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szerdán lejár a személyi jövedelemadó bevallás leadásának, illetve az 1+1%-ok felajánlásának határideje. A NAV Baranyai Központi Ügyfélszolgálata hétfőn, kedden és szerdán is rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket. Pécsett a Rákóczi úton található hivatali épületben az ügyfélszolgálat ezeken a napokon reggel 8:30 és délután 6 óra között várja az adózókat, akik segítségre szorulnak vagy kérdésük van a bevallással kapcsolatban. A NAV infóvonala hétfőn és kedden reggel 8:30 és délután 4 óra, szerdán 8:30 és este 8 óra között hívható. Útját állták a drognak a baranyai rendőrök. Május 13-án délután az M60-as autópályán a rendőrök követni kezdtek egy autót. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a sofőr kábítószert terjeszt, és éppen egy újabb adagot szállít Pécsre. A Mecsek kommandó tagjai akkor tartóztatták fel, amikor éppen lehajtott volna az autópályáról. A 24 éves férfit tagadta, hogy drog lenne nála, ám a jármű átvizsgálásakor mégis találtak kábítószert a rendőrök a sofőrülés alatt. A dílert előállították, kihallgatták és kezdeményezték letartóztatását. A férfi vízilabda OB1 alsóházi bajnokságában szombaton a Kaposvárral találkozott a PVSK Mecsek Fűszért, a pécsi Abai Nemes Oszkár sportuszodában. A két együttes csatájából a rutinosabb Kaposvár került ki győztesen, 19-16 arányban legyőzve a Pécset. A következő fordulóban pénteken idegenben a Miskolc ellen játszik majd a pécsi csapat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán, mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak, ezért az 1-es kilométernél a belváros felé egy sávot lezártak. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécs gyükési város részében. A Rengeteg utcában május 20-ától várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Ma is megjelenhet néhány felhő az égen, számottevő csapadék ugyanakkor már nem várható térségünkben. A legtöbb helyen több órára kisüthet a nap. Sokfelé élénk lesz még napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok 7 óra után, pár perccel az új hét első reggelén, május 18-án hétfőn, Maxim Leventa vagyok. Sok boldogságot az Alexandráknak és az Erikeknek. Ha névnapos, szülinapos ismerős van, lehet dobni egy üzenetet, egy köszöntőt a 0620 55 55 155-re, én pedig közben indítom a No Doubt dalával az órát, It's My Life.
0: Best FM.

Best FM. A legjobb zenék. A

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a nap és a hét, és a 90-es évek elején még nem nagyon használtuk azt, aminek ma a múzeumok mellett a világnapját ünnepeljük, az internetet. És akármilyen hihetetlen, de megvoltunk nélküle, aztán nyilván amikor már az életünk része lett, akkor sokkal kényelmesebbé tette azt például, és ugye a zenére is hatással volt, már nem csak CD-n, vagy nagylemezen, kazettán, nehogy Isten, lehetett meghallgatni kedvenc zenekarunk dalait, hanem az interneten is. Jöjjön most az egyik személyes kedvencem is, a Jamiroquai és Little L című daluk, itt a Besten. Jó reggelt!

Best FM a legjobb zenék. A pünkösdi hosszú hétvégén már 27-28 fok, kellemes nyárias idő lesz. Addig viszont még lehetnek záporok, zivatarok, így ma is a maximum 18-21 fok körül.

0: alakul. Részletek a hírek végén, aztán az N-Vogue jön Asszalt Pepával. What a man!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb előadásokhoz készített oktatási segédanyagot a Pécsi Nemzeti Színház. Napközben legfeljebb 20 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Pécsi Nemzeti Színház folytatja programját, amellyel a pedagógusok és diákcsoportok számára igyekeznek kedvezni. Az évad kiemelt előadásaihoz kapcsolódva tanári oktatási segédanyagokat készítenek. Ezeket Tóth Zoltán drámapedagógiai gondolatai is kiegészítik, segítve ezzel az előadások élmény alapú feldolgozását. A napokban két újabb előadáshoz tette elérhetővé a Pécsi Nemzeti Színház a segédanyagokat a középiskolás korosztály számára. Ezek a Rómeó és Júlia, illetve az Esőember című produkciók. A napokban a Szentlőrinci Egymi adott otthont az iChild projekt nyitó konferenciájának, melyet egy magyar-horvát határon átnyúló program keretében valósítottak meg. Az eseményen Szentlőrinc városvezetése is képviseltette magát. A konferencia során a résztvevők megismerhették a magyar és horvát partnerszervezetek együttműködésében megvalósuló projekt céljait, és bepillanthattak a Szentlőrinci Egymi munkájába is. A program célja az, hogy erősítse a magyar és horvát intézmények közötti együttműködést, és támogassa a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését. Lábsérülése miatt továbbra sem tudta elkezdeni idei szezonját az észak-amerikai női kosárlabda ligában Juhász Dorka. A 26 éves játékos középtalp sérülés miatt hagyta ki a Minnesota Lynx első három mérkőzését. A csapat legközelebb csütörtökön a Toronto Tempo ellen játszik majd, ám hogy ekkor Juhász Dorka pályára léphet-e, egyelőre nem tudni.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán, mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak, ezért az 1-es kilométernél a belváros felé egy sávot lezártak. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécs-Gyükési városrészében. A Rengeteg utcában május 20-ától várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is megjelenhet néhány felhő az égen, számottevő csapadék ugyanakkor már nem várható térségünkben. A legtöbb helyen több órára kisüthet a nap. Sokfelé élénk lesz még napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 18-án hétfőn Alexandra Erik napja van. Nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. Ma van a múzeumok világnapja. Igen, a múzeumokban általában csöndbe kell lenni. És ma van az internet világnapja is. 1967-ben a mai napon született Heinz Harald Prenzen, német autóversenyző, korábbi Forma 1-es pilóta. 1956-ban ezen a napon született Jim Mogini, gitáros, billentyűs dalszerző, a Midnight Oil alapító tagja. 1969. május 18. megszületett Martika, amerikai énekes, dalszerző, színésznő, legnagyobb slágere a Toy Soldiers 1989-ben 2 hétig vezette az amerikai slágerlistát. Heart, 1962-ben a mai napon született Sandra, német popénekesnő. 1957. május 18 megszületett a román származású, de Németországban alkotó Mihály Krecu, az Enigma projekt mögött álló zeneszerző, producer, több mint 100 millió eladott lemezzel. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Többek között attól a Shakirától, aki nem csak az idei foci VB hivatalos himnuszát jegyzi, de fellép, idén először lesz majd a szünetben ugyanúgy, mint az NFL-ben halftime show, szóval fellép a foci döntő szünetében is Madonnával és a K-pop szupercsapattal, a BTS-sel. A következő órában Beyoncé mellett halljuk Beautiful Liar, és itt lesz a Compact Disco is. Baleset van, várom az infót. Szusszanásnyi szünet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szerdán lejár a személyi jövedelemadó bevallás leadásának határideje. Napközben legfeljebb 20 fok várható. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szerdán lejár a személyi jövedelemadó bevallás leadásának, illetve az 1+1%-ok felajánlásának határideje. A NAV Baranyai Központi Ügyfélszolgálata hétfőn, kedden és szerdán is rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket. Pécsett a Rákóczi úton található hivatali épületben az ügyfélszolgálat ezeken a napokon reggel 8:30 és délután 6 óra között várja az adózókat, akik segítségre szorulnak vagy kérdésük van a bevallással kapcsolatban. A NAV infóvonala hétfőn és kedden reggel 8:30 és délután 4 óra, szerdán 8:30 és este 8 óra között hívható. Az adóhatóság munkatársai továbbra is járják Baranyát, és sok helyen végeznek ellenőrzéseket. A héten a megye egész területén számíthatnak a revizorok érkezésére, a szezonális gyümölcsöt, zöldséget kínáló kereskedők. Emellett kedden Szigetváron a József Attila utcában, csütörtökön pedig Vajszlón, a Széchenyi utcában található vendéglátóhelyeket és üzleteket keresik fel az ellenőrök. Ezen a héten is több alkalommal várják a véradókat Baranyában. Pécsett a Pacsirta utcában, valamint a Forrás véradóponton a megszokott nyitvatartási rend érvényes, és Mohácson a kórház Szepesi téri főépületében is jelentkezhetnek a donorok. Több alkalommal lesz külső helyszínen véradás, ma délután a Pécsváradi Művelődési Házban, kedden Pécsett a Király utcában a Bázis addiktológiai szolgálatnál, szerdán pedig a Vokányi Művelődési Házban lehet vért adni. A héten szombaton is várják a donorokat, Harkányban, a Dráva Hotelben.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán, mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak, ezért az 1-es kilométernél a belváros felé egy sávot lezártak. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécs gyükési város részében. A Rengeteg utcában május 20-ától várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Ma is megjelenhet néhány felhő az égen, számottevő csapadék ugyanakkor már nem várható térségünkben. A legtöbb helyen több órára kisüthet a nap. Sokfelé élénk lesz még napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Úgy bizony, például a Robin Restől vagy Whitney Houstontól, az első pedig a Black Legend, a You See the Trouble with Me, 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó hetet, jó készülődést, jó munkát kívánok. Remélem nem hagytam ki senkit és semmit. Ha mégis 0620-55-55-155, Alexandra Erik napja van, sok boldogságot minden ünnepeltnek. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: 1975, we brought you an album with a song.

What's your voice?

0: Best FM, a legjobb zenék. Hát főleg a focit nem kedvelő hölgyek most fogják be a fülüket. Újból foci VB év van. 2026-ot írunk, a labdarúgó világbajnokság döntőjét pedig július 19-én rendezik a New Jersey állambeli MetLife stadionban. És világszerte nézők millióit várják a képernyők elé, de nem csak a foci, a zenerajongókat is. A FIFA Instagram posztban jelentette be, hogy Shakira, Madonna és a K-pop szupercsapat a BTS lesznek a világbajnoki döntők történetének első félidei showjának headlinerei. A 2026-os VB, amelynek házigazdái az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó, június 11-én rajtol majd Mexikóvárosban, és ott is lesz egy nyitó ünnepség, melynek fő fellépője a reggaeton sztár J Balvin lesz. Az iménti névsorból most Shakira is hallható a dalban, Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar. Ez a folytatása Besten. Jó reggelt, jó utat, jó hetet. Ha dugó baleset van, jöhet az info. 0620 55 55 155.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó híreim vannak a hét elején. Egyre kevesebb csapadék érkezik, közben egyre naposabb, melegebb időnk lesz majd a pünkösdi hosszú hétvégére. Azért egy-egy zápor zivatar is benne van a pakliban. A maximum ma 17 fok környékén alakul. Részletek és friss infók a hírekben. Mindjárt 8:30, a D-Light és a Groove is in the Heart már bekészítve, meg is hallgatjuk nem olyan sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szombaton rendezik az idei orgonák éjszakáját. Akár több órára is kisüthet ma a nap. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május 23-án rendezik az orgonák éjszakáját. Pécsett is számos program várja az érdeklődőket ebből az alkalomból. A szervező Filharmónia Magyarország tájékoztatása szerint a Balokányligetben délután 3:30-tól családi minifutás, majd orgonasó várja a látogatókat. Lesznek játékok és sportos programok is. Ezen a napon a pécsi orgonaépítő manufaktúra vezetett sétákon mutatja be az orgonagyárat, este pedig a Kodály központ előtt Gedai Ágoston ad koncertet, ahol a filmzenék legendás dallamai szólalnak meg orgonán. Szép kiejtési versenyt rendeztek Komlón, a város általános iskoláiba járó 3.-4. osztályosok számára. A versenynek a Gagarin iskola adott otthont. A diákoknak saját szüleik bőrébe bújva kellett felolvasniuk egy szöveget, illetve David Attenborough-ról is megemlékezve egy általa készített videót kellett narrálniuk. A megmérettetésen összesen 17 kisdiák vett részt, közöttük a zsűri arany, ezüst és bronz minősítéseket osztott ki. A férfi kosárlabda NB1B-ben a bronzéremért küzd a PVSK Veolia. Ellenfele a Miskolc együttese, a párharc pedig az egyik fél második győzelméig tart. Az első találkozót szombaton rendezték Pécsett. Itt a PVSK magabiztos játékkal 108-81 arányban győzte le ellenfelét, így egy lépéssel közelebb került a 3. helyhez. A következő meccset kedden játssza a két csapat Miskolcon, az egyetemi körcsarnokban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán, mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak, ezért az 1-es kilométernél a belváros felé egy sávot lezártak. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécs gyükési városrészében. A Rengeteg utcában május 20-ától várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is megjelenhet néhány felhő az égen, számottevő csapadék ugyanakkor már nem várható térségünkben. A legtöbb helyen több órára kisüthet a nap. Sokfelé élénk lesz még napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Van egy friss közlekedési infónk. Attila küldte, hello, M0, M1 felé Halászteleknél csak egy sáv járható, 4-5 kilométeres a dugó mögötte. Köszönjük szépen, ha van, jöhet a többi, 0620 55 55 155. A borús, szeles, esős, záporos, zivataros hétvége után napsütéssel indul a Dunántúlon a hét. Keleten még szükség lehet az esernyőkre, ott borongósabb lesz a mai nap. 17-18 fok körül alakul a maximum, és ahogy azt már megszokhattuk, ma reggel is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Már is itt van Jerry Halliwell-é, a Look at Me a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 9 után nosztalgiázhatnak majd a klubberek. És a rockerek is. Álmomban Pesten megjelent Isten. Fats & Small, Tankcsapda, csak 2 a hihetetlenül gazdag playlistből az ezredforduló legjobb dalaival. Jövök hamarosan újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jóci, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szerdán lejár a személyi jövedelemadó bevallás leadásának határideje. Napközben legfeljebb 20 fok várható. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szerdán lejár a személyi jövedelemadó bevallás leadásának, illetve az 1+1%-ok felajánlásának határideje. A NAV Baranyai Központi Ügyfélszolgálata hétfőn, kedden és szerdán is rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket. Pécsett a Rákóczi úton található hivatali épületben az ügyfélszolgálat ezeken a napokon reggel 8:30 és délután 6 óra között várja az adózókat, akik segítségre szorulnak vagy kérdésük van a bevallással kapcsolatban. A NAV infóvonala hétfőn és kedden reggel 8:30 és délután 4 óra, szerdán 8:30 és este 8 óra között hívható. Útját állták a drognak a baranyai rendőrök. Május 13-án délután az M60-as autópályán a rendőrök követni kezdtek egy autót. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a sofőr kábítószert terjeszt, és éppen egy újabb adagot szállít Pécsre. A Mecsek kommandó tagjai akkor tartóztatták fel, amikor éppen lehajtott volna az autópályáról. A 24 éves férfi tagadta, hogy drog lenne nála, ám a jármű átvizsgálásakor mégis találtak kábítószert a rendőrök a sofőrülés alatt. A dílert előállították, kihallgatták és kezdeményezték letartóztatását. A férfi vízilabda OB1 alsóházi bajnokságában szombaton a Kaposvárral találkozott a PVSK Mecsek Fűszért, a pécsi Abai Nemes Oszkár sportuszodában. A két együttes csatájából a rutinosabb Kaposvár került ki győztesen, 19-16 arányban legyőzve a Pécset. A következő fordulóban pénteken idegenben a Miskolc ellen játszik majd a pécsi csapat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán, mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak, ezért az 1-es kilométernél a belváros felé egy sávot lezártak. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécs-Gyükési város részében. A Rengeteg utcában május 20-ától várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Ma is megjelenhet néhány felhő az égen, számottevő csapadék ugyanakkor már nem várható térségünkben. A legtöbb helyen több órára kisüthet a nap. Sokfelé élénk lesz még napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó kérdés, hogyha annó Will Smith igent mond Neo szerepére a Matrixban, ki lett volna Trinity? Teljesen másik párhuzamos valóságban élnénk. És akkor is, hogyha Emily Sandé odaér a felvételre, Naughty Boy La La La című dalát eredetileg ugyanis ő énekelte volna, végül Sam Smith jegyzi a vokált. Ezzel indul az óra, 4 perc elmúlt 9. Hello, jó reggelt, jó hetet, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék, egy friss közlekedési info az M6-osról Budapest felé. A Paks elkerülő szakaszán kialakított terelésben baleset történt. A 110-es kilométernél áll a forgalom, aki teheti, a 114-es jelű Paksi lehajtón át kerülhet a 6-os főúton. Jó utat! 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jön Krisztina Aguilera és a Come On Over a Besten.

vadultál, veled tanultam, poklos mennyország. Kicsit eldurvultál, nem is hiányzott, csak az eső fel.

Best FM, a legjobb zenék. Az American Idol győztese volt, ma már saját talk show-ja van, viszont véget ér hamarosan egy korszak. Az idei évaddal ugyanis búcsúzik a The Kelly Clarkson Show. Az énekesnő 7 évad után a hét elején hivatalosan is bejelentett, hogy befejezi az NBC-n futó talk show-ját. A családjára szeretne koncentrálni, miközben továbbra is aktív szeretne maradni a zene világában. Na, az utolsó mondat az, amin a rajongóknak felcsillant a szeme. Addig is, amíg új Kelly Clarkson dalokat hallunk, jöjjön egy korábbi My Life Would Suck Without You a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Nagy je, ugyanis itt a fővárosban a záporos, zivataros, hideg, szeles, borús, csapadékos hétvége után végre süt a nap, és ez a helyzet a Dunántúlon, míg az ország keleti felében még borongósabb a nap eleje, és ott további zápor, zivatar lehet. A maximum 17-18 fok körül alakul, de napról napra melegszik az idő. A pünkösdi hosszú hétvégére 26-27-28 fokok látszódnak körvonalazódni. Mi pedig megyünk is tovább gyorsan egy újabb kedvenccel a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Yeah, Usher-től, Lil Jon-tól és Ludacris-től.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Figyelem, az M9-esen Szekszárdnál kigyulladt egy kamion, az 1-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha dugó baleset van, a hírek alatt is várom, 0620-55-55-155. A hírek után a délelőtt első órájában pedig jön többek között a Deep Swing. És az Iron Mafia is. Rövid szünet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, de ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Autósok, figyelem! Használt autó felvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. Autófelvásárláspécs.hu.
4: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kocsban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
6: Újabb előadásokhoz készített oktatási segédanyagot a Pécsi Nemzeti Színház. Napközben legfeljebb 20 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Pécsi Nemzeti Színház folytatja programját, amellyel a pedagógusok és diákcsoportok számára igyekeznek kedvezni. Az évad kiemelt előadásaihoz kapcsolódva tanári oktatási segédanyagokat készítenek. Ezeket Tóth Zoltán drámapedagógiai gondolatai is kiegészítik, segítve ezzel az előadások élményalapú feldolgozását. A napokban két újabb előadáshoz tette elérhetővé a Pécsi Nemzeti Színháza segédanyagokat a középiskolás korosztály számára. Ezek a Romeo és Júlia, illetve az Esőember című produkciók. A napokban a Szentlőrinci Egymi adott otthont az iChild projekt nyitó konferenciájának, melyet egy magyar-horvát határon átnyúló program keretében valósítottak meg. Az eseményen Szentlőrinc városvezetése is képviseltette magát. A konferencia során a résztvevők megismerhették a magyar és horvát partnerszervezetek együttműködésében megvalósuló projekt céljait, és bepillanthattak a Szentlőrinci Egymi munkájába is. A program célja az, hogy erősítse a magyar és horvát intézmények közötti együttműködést, és támogassa a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését. Lábsérülése miatt továbbra sem tudta elkezdeni idei szezonját az észak-amerikai női kosárlabda ligában Juhász Dorka. A 26 éves játékos középtalp sérülés miatt hagyta ki a Minnesota Lynx első három mérkőzését. A csapat legközelebb csütörtökön a Toronto Tempo ellen játszik majd, ám hogy ekkor Juhász Dorka pályára léphete, egyelőre nem tudni.
3: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán, mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak, ezért az 1-es kilométernél a belváros felé egy sávot lezártak. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécs-Gyükési városrészében. A Rengeteg utcában május 20-ától várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is megjelenhet néhány felhő az égen, számottevő csapadék ugyanakkor már nem várható térségünkben. A legtöbb helyen több órára kisüthet a nap. Sokfelé élénk lesz még napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
3: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A Guns N' Roses után szabadon Guns and Guitars, ugyanis a puskák és a gitárok is jól állnak James Blunt százados kezében. A brit hadsereg korábbi tisztje és 1973 című dala indítja az órát. Hello, 5 perc elmúlt 10, Max M. Levente vagyok.
3: Best FM, a

0: a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, az a Sound Lovers Runaway című dala folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Az ezredforduló legjobb dalai pedig a pünkösdi hosszú étvégén is szólnak, méghozzá Alcsútdobozon, a Válvölgyi Fesztiválon. Mi is ott leszünk, Majoros Rita vár mindenkit szeretettel, na és apró ajándékokkal.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információ az M6-osról. Több hallgatónk is jelezte, de itt a hivatalos. M6 Budapest felé Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, emiatt a rendőrség a 114-es jelű Paks csomópontban letereli a forgalmat Pakson át a 6-os főút felé. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Look, if you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it, or just let it slip? Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Percek kérdése, és ráfordulunk a délelőtt utolsó órájára, amelyben olyan csemegékkel készültem, mint DJ Tonkától a Don't Be Afraid. Vagy egy kis Álmokfutók, Lotfi Begivel, Náksival és Dr. Béressel. Telefon, SMS, Viber. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék Bor Zene Fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
4: Nemzetközi opera énekesek és az olasz rendező Paolo Panizza megformálásában látható és hallható a Parasztbecsület Akadály Központban június 14-én a Pont Pécs Fesztivál keretében. A zenéről a Pannon Filharmonikusok gondoskodik, vezényel Kocsár Balázs. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszikusai.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséről. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Földrengés volt Dél-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szakértői szintű magyar-ukrán egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésére. Ezt a külügyminiszter jelentette be közösségi oldalán, miután a hétvégén telefonon tárgyalt ukrán kollégájával. Orbán Anita közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek először online formában egyeztetnek holnaptól. A cél, hogy ezek a beszélgetések alapot teremtsenek a kisebbségi jogok mielőbbi rendezéséhez. Ukrajna készen áll arra, hogy új lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban, ezt már az ukrán külügyminiszter mondta a kezdődő egyeztetések kapcsán. Andrej Sabiha közölte, a konzultációk célja, hogy gyakorlati és hatékony megoldásokat találjanak a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem és a népegészségügy. Az átfogó ellenőrzés arra irányul, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki, biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. A fókuszban a műszaki karbantartó szprék és az autóápolási aeroszolok állnak. Ilyen ellenőrzés korábban nem volt, a cél, hogy ne kerüljön forgalomba hibás termék, az ugyanis balesetveszélyes lehet, és akár maradandó sérülést is okozhat. Szinte minden fontos területen sztrájkolnak az olaszok, a közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak az általános sztrájkhoz, amelyet a szakszervezetek hirdettek mára. Béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos munkabeszüntetés a légi közlekedést nem érinti, és a vasúton sem teljes. A városi tömegközlekedésben pedig idősávokban sztrájkolnak. Földrengés rázta meg Dél-Kínát, az 5,2-es erősségű rengésben ketten meghaltak, négyen megsérültek és több mint 7000 embert evakuáltak Guangxi régióban. Helyi idő szerint nem sokkal éjfél után történt a földmozgás, legalább 13 épület összeomlott, a közlekedést földcsuszamlások akadályozták. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó hetet! Indul a délelőtt utolsó órája, május 18, Alexandra Erik napja nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon sok boldogságot kívánok! Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget 0620 55 55 155. Már is a húrok közé csap a Limp Bizkit, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a

Ezt a film a legjobb zenék. A 90-es évek elejére ugrunk vissza az időben. Jön a Heavy D&D Boys és a Now That We Found Love, az ezredforduló legnagyobb classic house trackjei pedig ma is mixben szólnak majd este 6 és 8 között a Night Shiftben. 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda a White Boy, 7 és 8 között Lauer Christian.

0: Best FM a legjobb zenék. Tart a teljes útzár az M6-oson Budapest felé Paksnál. Az elkerülő szakaszon két baleset is történt. Emiatt a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. M7 Budapest felé a Veszprémi csomópont és a Lepsényi pihenőhely között egy autó a szalagkorlátnak ütközött a 87-es kilométernél. Csak a belső sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hírek után is szól majd valami, konkrétan ez a címe, Something, azaz valami, a Lezgó slágerének. Majoros Rita indítja már az óra első dalát és a délutánt. Jó étvágyat kívánok, Maxim Leventa vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről kezdődnek egyeztetések. Hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje, földrengés követelt áldozatokat Dél-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szakértői szintű magyar-ukrán egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésére. Erről az Európai Tanács elnökét is tájékoztatta a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányülés előtt közösségi oldalán arról írt, hogy telefonon jelezte António Costának, technikai szintű tárgyalások kezdődtek a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. A kormányfő kitért rá, hogy a tanács elnöke jelezte az ukrán elnöknek, minden további lépést meg kell előzzön a magyar kisebbség jogainak rendezése. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Felkészült a rohamra a NAV, hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már több mint 2.200.000 SZIA bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. A személyi jövedelemadó bevallás és az 1+1% felajánlásának határideje május 20-a. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja, ilyenkor a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére irányítják a figyelmet. A világnapon számos hazai múzeum rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várja a látogatókat. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Az 5,2-es erősségű rengésben ketten meghaltak, négyen megsérültek, és több mint 7000 embert evakuáltak Guangxi régióban. Helyi idő szerint nem sokkal éjfél után történt a földmozgás. Legalább 13 épület összeomlott, a közlekedést földcsúszamlások akadályozták. Több eltüntet keresnek, egy 91 éves férfit élve találtak meg a romok alatt. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás hétfőt, könnyű hétkezdést kívánok mindenkinek, Majoros Réte vagyok, töltsék velem ezt a délutánt is, egy kicsit hangolódjunk rá a hétre, vegyük fel a munkafonalát, vagy ebédeljünk együtt, én hozom a legjobb zenéket. Mindjárt jön az Ashwood és a Shine, Barry és az Ébredj vele, most pedig Glasgow és a Something indítja az órát, én pedig önökkel a hetet. Szép napot!
0: Best FM, a leg-

fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sor.

Best FM a legjobb zené. Hogy telt a hétvége? Nagyon remélem, hogy jól, és ki tudták pihenni magukat az esős, borongos időben, mondjuk sokat aludni, pihenni, kikapcsolódni, vagy akár bármilyen programot csinálni. Szóval jöhetnek akár a hétvégi beszámolók is, én pedig isteni zenéket hozok a délután folytatásában. Mondjuk Sean Paultól. Tényleg milyen volt a tegnap esti Sean Paul koncert? Budapesten koncertezett, ugye bár ha valaki ott volt, akkor jöhet egy kis beszámoló. Én pedig hozom majd Blue Cantrell-el a Breathe című dal, de itt lesz a Savage Garden is, jön majd Perkes Olivér is, hamarosan közlekedési információkat hozok, napkérdését, meg mindenféle jót, úgyhogy maradjanak velem. Ne is hallgassuk az Ashwood dalát, azt hiszem a hét első délutánjára ez egy tökéletes indítás. Jön a Shine a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: leszte fenn a legjobb zenék. Önök, akik autóban ülnek, teherautóban, vagy kamionban, bringán, bármilyen közlekedési eszközön, megköszönöm, hogyha ma is gondolnak rám, és hogyha látnak valamit az utakon, elküldik a közlekedési infót, vagy felhívnak. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az infók. Legutóbb azt kaptam, és kérdésem is van ezzel kapcsolatban, az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, úgyhogy a rendőrség a 114-es jelű csomópontban korábban leterelte a forgalmat. A kérdésem pedig az, hogy ez még mindig így van-e, úgyhogy M6-os autópálya főváros felé Paks elkerülő szakasza 114-es jelű csomópont, még mindig leterelik-e az autósokat. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az infókat. Jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Volvox és a Taps így az óra végéhez közeledve. Pár perc és egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább. A Follow the Flow-val itt lesz az Anyám mondta. Yeah.

0: de itt lesz majd Jennifer Lopez is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztivál jegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Még pár nap van az eszély a bevallásra. Hantavírus fertőzést azonosítottak Romániában. Napos, változóan felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala 18-19 is, amely szerdán este 8-ig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Tévhit, hogy összefüggés lenne az aszály és a jégkár mérséklő rendszerek között. Az Agrárkamara emlékeztetett arra, hogy a generátorokat az ivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és ezzel együtt az okozott károkat is. Leszögezték, hogy az időjárás más tényezőit nem tudja befolyásolni a jégkár mérséklő. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a rendszert. Hantavírus fertőzést igazoltak egy romániai férfinál. 8 kontakt személy került karanténba. A férfinál pénteken mutatott pozitív eredményt a teszt. Annak a vírustörzsnek a jelenlétét igazolták, amely Romániában és Európában is jelen van. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják a beteget, állapota stabil. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek, 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, 4 perccel járunk 1 óra után, én pedig Majoros Rita vagyok. Na, hogy telik a nap, sikerült már beindítani a munkát, vagy elkapni a munkafonalát? Így akár ebéd után jöhet a délutáni kávé mellé pedig egy jó kis Michael Jackson-dal. Indítok a You Rock My World, előtte itt az M&S. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM, a legjobb zenék!

Könnyebb lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: ja nem, hogy veled újra kezdjem. Nincs az az Isten.
1: Best FM a legjobb zené. Kinek mi az a tehetsége, nevezzük így, amivel igazából nem megy semmire, mondjuk így. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Én például sokáig azt gondoltam, hogy az, hogy megnézek egy filmet, vagy egy sorozatot, és vagy egy dalszöveget egyébként, vagy egy dalt meghallgatok, akkor szinte már egy meghallgatás után tudok idézni a szövegből, a kettő után pedig a legtöbbet kívülről fújom, hogy ez, hát ezzel nem megyek semmire. Aztán rájöttem, hogy ez milyen jó, amikor kvízesteket tartok. Mert például én erre szoktam használni, de alapvetően nagyon-nagyon sokáig nem mentem ezzel a tehetséggel semmire. Na de kinek van még ilyen? 0620-55-55-155 jöhetnek az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat. Miközben Artford Dodger zenél Craig Daviddel, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez, If You Had My Love dala után a 6-os főúton tessék figyelni, mert Budapest felé Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt korábban, a rendőrség pedig a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. Az előző órában kérdeztem a hallgatóktól, hogy ez így van-e még, és többen is írták, hogy bizony igen, úgyhogy tessék arra felé vigyázni. A 2-es főúton pedig Rétság térségében két autó ütközött az 54-es kilométernél, a Szendehely felé vezető oldalon csak a belső sáv autózható. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620 55 55 155 a számunk. Ha bárki lát valamit, köszönöm, ha megírja. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Tudtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt mindenkinek, pár perc múlva délután 2 órához érkezünk, már jönnek a legfrissebb hírek, aztán Subbase Monster. És jön Diana King is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. Everybody.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
2: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden korty van. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
1: Erős honvédelmi törvényt ígért az új miniszter. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinél. Sztrájkolnak az olaszok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős honvédelmi törvénnyel kell védeni a magyar katonákat. Erről a honvédelmi miniszter beszélt közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus emellett a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozását is célként fogalmazta meg, hogy ne lehessen indoklás nélkül elbocsátani a katonákat. A változásokat már jövő év elejétől bevezetnék. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinál. Pénteken teszt mutatta ki a pozitív eredményt, most pedig laboratóriumi vizsgálat igazolta annak a vírustörzsnek a jelenlétét, amely Romániában és Európában is jelen van. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják a beteget, állapota stabil, 8 kontakt személyt helyeztek karanténba. A román egészségügyi minisztérium közölte, a fertőzésnek nincs köze a luxus óceánjáron észlelt gócshoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébik növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telelkált tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: Szinte minden fontos területen sztrájkolnak az olaszok, a közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak az általános sztrájkhoz, amelyet a szakszervezetek hirdettek mára. Béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos munkabeszüntetés a légi közlekedést nem érinti, és a vasúton sem teljes. A városi tömegközlekedésben pedig idősávokban sztrájkolnak. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után 4 perccel is kitartás mindenkinek a munkában. Én Majoros Rita vagyok, főként Pistinek, mert tőle kaptam egy SMS-t, hogy egy pékségben dolgozik, még 4-ig nyitva vannak. Még 2 óra, de ő egyszerűen mindjárt elalszik, úgyhogy ivott gyorsan egy fekete kávét, és most várja még a vevőket. Na, neked is küldök egy jó kis muli dalt, jön a Dáb, és persze kitartás mindenkinek.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén ugyebár pünkösdi hosszú hétvége lesz, illetve a Válvölgyi Fesztivál is újra megrendezésre kerül, ami idén már 10 éves. Mi pedig ott leszünk, és onnan szól majd a Best FM leges legjobb zenei kavalkádja 90-es, 2000-es évek a Válvölgyi Fesztiválról, úgyhogy szombaton és vasárnap délután találkozzunk ott, és olyan nagyszerű sztárokat hallgassunk élőben, mint mondjuk Horváth Tamás, de addig hangolódunk rá, mondjuk a Fehér Hollóval, úgyhogy pár perc múlva ezt a dalt is hozom. De itt lesz ma még a folytatásban a Bermuda is, és a Monte Carlo, most pedig Segi és a Hey Sexy Lady.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Júci írt a Terész körútról, hogy az Oktogonnál baleset történt, úgyhogy Budapesten itt kell fennakadásra számítani. Az egyes főúton pedig Biatorbágy térségében arra kell számítani, hogy az M1-es és az M0-as találkozásának közelében egy kamion rakománya borult a burkolatra, úgyhogy a 11-es kilométernél lévő körforgalomban sávzárás van és torlódás. Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál, főleg a külső sávban. A kocsisor több kilométeren keresztül visszatorlódik az M0-as autóútra is, itt is a külső sávon arra szólnak az autók. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, továbbra is várom az útinfókat. Nagyon jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthatók csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátraalján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Sokan hagyják az utolsó napokra a személyi jövedelemadó bevallás leadását. Holnap napközben is csak legfeljebb 20 fok várható. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfő reggelig több mint 2.200.000 személyi jövedelemadó bevallás érkezett be a NAV-hoz, ami azt jelenti, idén is sokan hagyják az utolsó napokra bevallásuk leadását. Az adóhatóság a központi ügyfélszolgálatok hosszabbított nyitvatartásával készül a hajrára. Azok, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, szerdáig minden nap délután 6 óráig tehetik azt meg, Pécsett a Rákóczi úti ügyfélszolgálatnál. A NAV infóvonala is fogadja az általános tájékoztatást kérő hívásokat, szintén rendkívüli nyitvatartással. Üzemanyag technológiai munkákat végeznek a héten egészen péntekig a Szentlőrinci Molkúton. A töltőállomás arra hívja fel a figyelmet, a munkák miatt a környéken átmenetileg benzinszagot érezhet a lakosság. Ez a föld alatti tartályok karbantartásával függ össze. A munkaterület közelében a nyílt láng használata és a dohányzás is tilos. És ha a környéken bárhol hegesztési vagy egyéb nyílt lánggal járó munkát terveznek, akkor az érintettek a munka megkezdése előtt egyeztessenek a helyszínen dolgozó szakemberekkel. A napokban a Szentlőrinci Egymi adott otthont az iChild projekt nyitó konferenciájának, melyet egy magyar-horvát határon átnyúló program keretében valósítottak meg. Az eseményen Szentlőrinc városvezetése is képviseltette magát. A konferencia során a résztvevők megismerhették a magyar és horvát partnerszervezetek együttműködésében megvalósuló projekt céljait, és bepillanthattak a szentlőrinci EGMI munkájába is. A program célja az, hogy erősítse a magyar és horvát intézmények közötti együttműködést, és támogassa a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését. Véget ért a labdarúgó MB2 2025-26-os szezonja. A vasárnapi 30. fordulóban a HRM Kozár Misleny 2-1-re legyőzte a Karcagot hazai pályán, míg a Szentlőrinc idegenben aratott 2-1-es győzelmet a Tiszakécske otthonában. A Kozár Misleny így 48 ponttal a negyedik helyen zárta a bajnokságot, a Szentlőrinc 33 ponttal a 14. Az MB2-ben a Vasas lett az idei bajnok, míg a Budafok és a Békés Csaba búcsúzott a másodosztálytól.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsetta bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár van érvényben a munkaterületnél. Ivóvízhálózat bővítés zajlik a gyűkési városrészben. Szerdától a Rengeteg utcában várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Az 58-as úton a pécsi szakaszon csatornáznak, az 1-es kilométernél lezártak egy sávot a belváros felé vezető oldalon. A meteorológusok előrejelzései szerint a következő napokban fokozatosan melegszik majd az idő, hétvégére már koranyári időre számíthatunk. Kedden napos gobonyfelhős időnk lesz, számottevő csapadék nélkül, legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb eső. A szél általában mérsékelt maradt térségünkben, a reggeli órákban 9, napközben legfeljebb 20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Friss hírek, információk legközelebb pontosan 4 órakor a Best FM-en. Hello Pécs, kellemes étkezést kívánok a mikrofonnál, este hatig H. Horváth László. Addig játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. Hamarosan jön a KLF klasszikus a 92-ből, Jessify and Ancient, előtte itt van Sikén.
0: 101.7 Best FM.

Children still cry. Mine is a 99.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál este 6-ig, Horváth László. Hamarosan jönnek az időjárás legfrissebb hírein, de addig is várom a közlekedési információkat a számom SMS-ben és Viberen keresztül a 30-as 889-107-es. Velünk lesz majd a folytatásban a Dr. Béres, Michael Bublé, most pedig szól a Sucker DJ.

0: a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Jönnek már is az időjárás legfrissebb hírei, mert Pécsett most 18-19 fokot mérhetünk, és ma még nem kell számítanunk csapadékra. Ellenben holnap már jönnek a záporok, zivatarok. Ott reggel 9, napközben a 20 fok a jellemző, úgyhogy érdemes majd rétegesen öltözködni. A szerda kimondottan csapadékos lesz 3-6 mm esővel és 21 fokkal. Viszont csütörtökön 23, pénteken már 26, míg a hétvégén 29, akár 30 fok is előfordulhat. Időjárás után közlekedés, aztán folytatódik az elei maraton, szól majd a Beautiful Things.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
1: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
3: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rácvárosi és a Szigeti úton. A gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM.
1: Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, mellette viszont van egy hallgatói segítségkérésem, ugyanis Pécs és Komló között valahol elveszítettek egy hátsó rendszámtáblát, ennek a jelzésre András Dénes Béla 141-es, amennyiben valaki megtalálta, adja le a rendőrségen, vagy pedig hívja a tulajt a 30-as 102-83-33-as telefonszámon. Folytatódik a zenei maraton, jönnek a Csajok, itt a Destiny's Child és a Say My Name.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Rövidesen folytatódik a zenei maraton, érkezik Enesztése és a One Day in Your Life az új évezredből. Előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat Ince Anna Máriától.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék. Bor, zene, fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: A lakosság segítségét kéri a Pécsi Támasz Alapítvány. Napos felhős időre számíthatunk kedden. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Újra a lakosság segítségét kéri a Támasz Alapítvány Pécs. A közösségi oldalán azt írja a szervezet, klienseik megfelelő ellátása érdekében ruhaneműkre van szükség. Férfiak számára melegítő, póló, alsónemű, rövidnadrág, szandál, illetve sportcipő, míg a nők számára nyári ruha, melegítő, rövidnadrág, póló, alsónemű és szintén lábbelik, szandál és sportcipő az, amit várnak. Az adományokat hétfőtől vasárnapig, naponta reggel 8 és délután 5 óra között tudják fogadni, Pécsett a Dugonics utca 26-os szám alatti nappali centrumban. Május második hetében elkezdődött a szúnyoggyérítés Magyarországon a katasztrófavédelem koordinálásával. A szakemberek a héten is folytatják a biológiai kezeléseket a tenyészőhelyeken. Ezúttal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dolgoznak majd, az állandó vizeken, a holtágaknál, illetve a tavak nádassal borított szegélyzónáiban. Baranya vármegyében ezekben a napokban nincs tervben védekezés, de az elmúlt napok esős időjárása miatt a szakemberek szerint május utolsó hetében a mostaninál nagyobb területen várható lárvagyérítés. A Pécsi Nemzeti Színház folytatja programját, amellyel a pedagógusok és diákcsoportok számára igyekeznek kedvezni. Az évad kiemelt előadásaihoz kapcsolódva tanári oktatási segédanyagokat készítenek, ezeket Tóth Zoltán drámapedagógiai gondolatai is kiegészítik, segítve ezzel az előadások élményalapú feldolgozását. A napokban két újabb előadáshoz tette elérhetővé a Pécsi Nemzeti Színház a segédanyagokat a középiskolás korosztály számára. Ezek a Rómeó és Júlia, illetve az Esőember című produkciók. A PSN ZRT versenyzője Mocsári Bence nyerte a hétvégén a paratriatlonosok világbajnoki sorozatának jokohamai állomását PTS 5-ös kategóriában. A 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból álló távot 54 perc 45 másodperc alatt teljesítette. A magyar paratriatlonos pályafutása első győzelmét aratta VB futamon. Egyben ő az első, aki magyar színekben diadalmaskodott a sportág legmagasabb szintű nemzetközi versenysorozatában.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
4: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár van érvényben a munkaterületnél. Ivóvízhálózat bővítés zajlik a gyűkési városrészben. Szerdától a Rengeteg utcában várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Az 58-as úton a pécsi szakaszon csatornáznak. Az 1-es kilométernél lezártak egy sávot a belváros felé vezető oldalon. A meteorológusok előrejelzései szerint a következő napokban fokozatosan melegszik majd az idő, hétvégére már koranyári időre számíthatunk. Kedden napos gobonyfelhős időnk lesz, számottevő csapadék nélkül, legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb eső. A szél általában mérsékelt maradt térségünkben, a reggeli órákban 9, napközben legfeljebb 20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ani, köszönöm szépen, a friss hírek, információk legközelebb pontosan 5 órakor a Best FM-en, ahol már is folytatódik a zenei maraton. Jönnek a dalok a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Hallható lesz majd többek között Rosella klasszikusa Everybody's Free, előtte itt van Anastasia, One Day in Your Life.
0: 101 hét Best FM.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Továbbra is lehet segíteni a komlói rendőröknek, ugyanis nagy erőkkel keresik az eltűnt rózsavölgyi Leonárdót. A 11 éves fiú április 3-án engedély nélkül távozott a vázsnoki otthonából, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítő szettet viselt. A komlói rendőrkapitány kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a fiút, azt tegyen bejelentést a 0680 555 111-es, vagy pedig a központi 112-es segélyhívó számon. A zenei maraton már is folytatódik, velünk lesz többek között Berkes Olivier, előtte viszont adom a 90-es klasszikus 94-ből, ő már Wakefield és a Saturday Night.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Jönnek már is az adópercek, vendégem a Barlai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense. Témánk a bevallás és az 1+1%. Kik ajánlhatják fel az 1+1%-ot?
1: Bárki, aki eszi a bevallást készít, rendelkezhet a megfizetett adója meghatározott részéről, így a magánszemélyek, egyéni vállalkozók, őstermelők is rendelkezhetnek, ha összevont adóalapba tartozó jövedelmet szereztek és az adót megfizették. Az 1% alapja az összevont adóalap adójának kedvezményekkel, pénztári átutalásokkal csökkentett része akkor, ha ezt az összeget a magánszemély határidőre meg is fizette, azaz 2026. május 20-áig. Szintén megfizetett az adó, ha a magánszemély legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy fizetési halasztást kapott, és az engedélyező határozatban foglaltaknak eleget tesz, vagyis minden részletet határidőben megfizet.
0: Milyen szervezetek kaphatják az 1+1%-ot?
1: Az egyik csoport a civil kezdeményezettek, ilyen például a közhasznú tevékenységet folytató egyesület, alapítvány, közalapítvány és egyéb szervezet. Nekik az adószámukat megadva ajánlható fel az egyik 1%. A kedvezményezettek másik csoportja a technikai számos kedvezményezetteké. Ide tartoznak a vallási közösségek és a Nemzeti Tehetségprogram is.
0: Hogyan lehet felajánlani az adó 1+1%-át?
1: Az egyszer rendelkező nyilatkozat a 25 eszi a bevallás része. Az adózó bevallás részeként vagy attól függetlenül is benyújthatja a rendelkezését a hivatalhoz. A hivatal az utalást csak akkor teljesíti, ha a kedvezményezetnek felajánlott utalandó összeg legalább 1000 forint.
0: Krisztina, köszönöm szépen! Jönnek a programajánlatok, aztán folytatódik a zenei maraton, többek között Fedzsú és Asáti közösével Václav, előtte egy másik páros érkezik, Heinz Gábor, Biga és Janka, a zene te vagy!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

get down. A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Május 18-a hétfő van, névnaposok az Alexandrák és az Erikeknek is sok-sok boldogságot, és van három születésnaposunk. 72 éves lett Csongrádi Kata színésznő, 66 éves Galla Miklós humorista és zenész, és 49 éves Grecsó Krisztián, József Attila díjas költő és író. A folytatásban hamarosan majd 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat Ince Anna Máriától, előtte Rácz Gergő, Szólja csak állj mellém a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A szeptembertől szól a Cry for You a zenei maratonban, de csak a következő órában, hiszen délután 5-kor érkeznek a legfrissebb hírek és információk Ince Anna Máriától a Best FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
3: Nemzetközi opera énekesek és az olasz rendező Paolo Panizza megformálásában látható és hallható a Parasztbecsület Akadályközpontban június 14-én a Pont Pécs Fesztivál keretében. A zenéről a Pannon Filharmonikusok gondoskodik, vezényel Kocsár Balázs. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Pécs, Árnyas út.
0: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
5: Köszöntöm a rádió hallgatóit. Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rácvárosi és a Szigeti úton. Gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Sokan hagyják az utolsó napokra a személyi jövedelemadó bevallás leadását. Holnap napközben is csak legfeljebb 20 fok várható. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfő reggelig több mint 2.200.000 személyi jövedelemadó bevallás érkezett be a NAV-hoz, ami azt jelenti, idén is sokan hagyják az utolsó napokra bevallásuk leadását. Az adóhatóság a központi ügyfélszolgálatok hosszabbított nyitvatartásával készül a hajrára. Azok, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, szerdáig minden nap délután 6 óráig tehetik azt meg, Pécsett a Rákóczi úti ügyfélszolgálattál. A NAV infóvonala is fogadja az általános tájékoztatást kérő hívásokat, szintén rendkívüli nyitvatartással. Üzemanyag technológiai munkákat végeznek a héten egészen péntekig a Szentlőrinci Molkúton. A töltőállomás arra hívja fel a figyelmet, a munkák miatt a környéken átmenetileg benzinszagot érezhet a lakosság. Ez a föld alatti tartályok karbantartásával függ össze. A munkaterület közelében a nyílt láng használata és a dohányzás is tilos. És ha a környéken bárhol hegesztési vagy egyéb nyílt lánggal járó munkát terveznek, akkor az érintettek a munka megkezdése előtt egyeztessenek a helyszínen dolgozó szakemberekkel. A napokban a Szentlőrinci Egymi adott otthont az iChild projekt nyitó konferenciájának, melyet egy magyar-horvát határon átnyúló program keretében valósítottak meg. Az eseményen Szentlőrinc város vezetése is képviseltette magát. A konferencia során a résztvevők megismerhették a magyar és horvát partnerszervezetek együttműködésében megvalósuló projekt céljait, és bepillanthattak a Szentlőrinci Egymi munkájába is. A program célja az, hogy erősítse a magyar és horvát intézmények közötti együttműködést, és támogassa a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését. Véget ért a labdarúgó NB2 2025-26-os szezonja. A vasárnapi 30. fordulóban a HRN Kozár Misleny 2-1-re legyőzte a Karcagot hazai pályán, míg a Szentlőrinc idegenben aratott 2-1-es győzelmet a Tisza Kécske otthonában. A Kozár Misleny így 48 ponttal a negyedik helyen zárta a bajnokságot, a Szentlőrinc 33 ponttal a 14. Az NB2-ben a Vasas lett az idei bajnok, míg a Budafok és a Békés Csaba búcsúzott a másodosztálytól.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a Bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár van érvényben a munkaterületnél. Ivóvízhálózat bővítés zajlik a gyükési városrészben. Szerdától a Rengeteg utcában várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Az 58-as úton a pécsi szakaszon csatornáznak, az 1-es kilométernél lezártak egy sávot a belváros felé vezető oldalon. A meteorológusok előrejelzései szerint a következő napokban fokozatosan melegszik majd az idő, hétvégére már koranyári időre számíthatunk. Kedden napos gobonyfelhős időnk lesz, számottevő csapadék nélkül, legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb eső. A szél általában mérsékelt maradt térségünkben, a reggeli órákban 9, napközben legfeljebb 20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyi, köszönöm szépen, hírek legközelebb 6 órakor a Best FM-en, ahol jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Érkezik majd többek között az Ace of Base és a Life is a Flower, velünk lesz a Well Hello, a sort kezdi a szeptember, Cry for You.
0: 101 hét Best FM, a legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Érkeznek az időjárás legfrissebb híreim, holnap már jönnek a záporok, zivatarok, ajánlott a réteges öltözködés, hiszen reggel nagyjából 7-8, napközben pedig 20 fok lesz. A csapadék marad majd szerdán is 21 fok mellett, csütörtökön 23 fok lesz, pénteken 26, szombaton és vasárnap 30, akár 31 fok is előfordulhat, amit mindenféleképpen ki kell hangsúlyozni, hogy a csütörtök péntek szombat szeles lesz, vasárnap pedig extrém magas lesz az UV-UVB sugárzás. Az időjárás legfrissebb hírei után hamarosan folytatjuk egy beszélgetéssel, addig is meghallgatjuk el is a Kiss dalát No One címmel, itt lesz a Follow the Flow és a Porszem, ez pedig már a 90-es klasszikus a Faith No More-tól, szól az Easy, a Best FM-en. No

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Rendkívüli testületi ülés volt a héten Komlón, erről beszélgetek Polics József polgármesterrel.
1: Néhány olyan téma volt a testület előtt, ami miatt a rendkívüliséget meg kellett lépni, mert valójában a hónap végén lesz a rendes képviselő testületi ülés, és általában ilyenkor források, plusz források biztosítása, szerződéskötések aláírása érdekében testületi döntésekre van szükség. Így vagyunk a jelenleg futó több pályázatunknál, ahol vagy a rehabilitációs szakmérnök, vagy a tervezési feladathoz kapcsolódó bejövő ajánlatok alapján a jelenleg futó pályázati összeg 100%-ban nem fedezi az elvégzendő munkát, és itt több pályázatunk fut egyidejűleg. Sikondán van 2 turisztikai pályázat, a belvárosban jelenleg is megy a 48-as térnek a felújítása, de ott van már a, most már mondhatom, hogy a tervezők kezében aláírt megállapodással az Esperanto tér, Bem utca, Kossuth-Lajos utca, Berek utcáig terjedő területnek a tervezéséhez kellett kisebb összeget jóváhagyni a testületnek ahhoz, hogy a szerződések aláírásra kerüljenek. Itt a testületi döntés minden pályázathoz kapcsolódóan külön-külön született meg a döntés a forrásbiztosításról. Ugyan az utóbbi pályázathoz kapcsolódik a másik döntés, ahol is a tulajdonviszonyokat kellett rendeznünk. A Kossuth-Lajos utcában van egy olyan telekrész, ami közterület van használva, de tulajdonilag nincs Komlóváros önkormányzatának tulajdonába. Az ehhez kapcsolódó vásárlást hagyta jóvá a képviselőtestület, és ezáltal elhárul minden akadály ahhoz, hogy a megvalósítás zavartalanul megtörténhessen. Mondhatom, az egyik szemem sír, a másik nevet. Örülök neki, hogy az egyik napirend az a következő lakótelkek biztosításáról szól. Örül a szemem annak, hogy hála Istennek a Dávidföld nyugati városrészben az önkormányzat tulajdonában lévő és teljesen előközművesített lakótelkek mindegyike értékesítésre került. Hála Istennek a kormányzati támogatások, önkormányzati támogatások viszik tovább a lakásépítési kedvet, és a Dávidföld nyugati városrész végén, aki jár, az láthatja, hogy gőzerővel dolgoznak a szakemberek a különböző típusú családi házak építésénél. Az önkormányzat tulajdonában jelenleg nem sok lakótelek van, ezért is kellett a testület elé bevinni a következő blokkot. Az egyik területrész a Erkel Ferenc utca túloldalán lévő lakóterületként kialakított területekre vonatkozik, a másik pedig a volt vásártér szomszédságába, a Munkácsi Mihály utca meghosszabbításában tud néhány lakótelek kialakulni, ahol családi ház építésére alkalmas telkeket tud az önkormányzat lakóépület építetők számára értékesíteni. Örülök neki, hogy ilyen dologgal kell foglalkoznunk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, velünk lesz majd a New Level Empire, illetve Vastag Tamás is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
4: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosságra hozzák a bicskei kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait. A nap felkészült a rohamra, északkeleten lehet még eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Napokon belül felgyorsulhatnak az egyeztetések Brüsszellel az uniós forrásokkal kapcsolatban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Hozzátette, ha a jövő héten sikerül aláírni a megállapodást, akár már ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek. A kormányfő azt is bejelentette, Ukrajna EU csatlakozásának magyar feltétele a kisebbségi jogok rendezése. Közben holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait is. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Felkészült a rohamra, a NAV hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már 2 millió 200 ezer eszia bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. A személyjövedelemadó bevallás és az 1+1% felajánlásának határidő ideje, május 20-a. Megerősítették a hantavírus fertőzést annál a romániai férfinál, akinél korábban már pozitív lett a PCR-teszt. A beteget az Arad megyei kórházban kezelik, állapota stabil. A hatóságok közben 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai intézményben, ahol a férfi korábban ellátásban részesült. Egyre több a súlyos roller baleset Magyarországon. Tavaly több mint 630 sérüléssel járó esetet okoztak az elektromos rolleresek, ami több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Az eszközök terjedésével a kockázat is nő, miközben sok jármű továbbra sincs megfelelően biztosítva, adta hívül az egyik biztosítás közvetítő. Becslések szerint már több mint 100 000 motoros roller lehet az országban, de ezek jelentős részére nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, pedig számos típusnál lesz előírás. A baleseti adatok alapján a villanyrollerek egyre komolyabb közlekedés biztonsági kihívást jelentenek. Változékony időnk lesz, az összefüggő felhőzet lassan szakadozik, de keleten és északkeleten estig maradhatnak még felhők. Néhol kisebb eső zápor is előfordulhat, főként északkeleten. Többfelé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet általában 17 és 21 fok között alakul, de a tartósabban felhős tájakon ennél hűvösebb lehet. Késő estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap főként délnyugaton és északkeleten lehet zápor, elvétve zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül. Mixben, megállás nélkül 6 hétig velem White Boy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en, a Night Shift-ben.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Besten hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy így, vagy úgy, nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 0655551155 a telefonszámunk, ahova Viber üzenetet is és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régi öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra várjuk az e-maileket.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

Most szusszanunk egy picikét, de tényleg csak egy nagyon picikét, pont arra lesz időnk nekünk is, hogy helyet cseréljünk Krisztiánnal, ő jön ide a lemezjátszók mögé, én meg csak a mikrofon mögött maradok, de maradok egészen éjfélig, Krisztián pedig 7-től 8-ig pörgeti tovább a legnagyobb klubklasszikusokat itt a Pesten, a Nácsikben. Pár perc,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Kiemelt prioritás az uniós források hazahozatala, hangzott el a kormányülés után. Itthon nincs járványveszély a hantavírus miatt, főleg északkeleten lehet eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kiemelt fontosságú a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. Arról is beszélt, hogy holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és közjegyzői rendszert, és szerdáig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Nincs közvetlen járványveszély Magyarországon a hantavírus miatt, erről beszélt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a jelenlegi fertőzések alapján rendkívül alacsony egy szélesebb körű terjedés esélye, ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos. A szakemberek elsősorban a rákcsálók elleni védekezésre hívják fel a figyelmet, mivel a vírus terjedésében ezek az állatok játszhatnak szerepet. Drámai emelkedést jelzett a halálbüntetések számában a világ egyik vezető jogvédő szervezete. Tavaly legalább 2707 kivégzést hajtottak végre világszerte, ami több mint 4 évtizedes rekord. A legtöbb eset néhány országra koncentrálódott, különösen Iránban és Szaúd-Arábiában nőtt meg jelentősen a számuk. A jelentés szerint a kivégzések csaknem fele kábítószerrel kapcsolatos ügyekhez kötődött. Bár a számok meredeken emelkedtek, a halálbüntetést ténylegesen alkalmazott az államok továbbra is viszonylag szűk körben maradtak, miközben Európában és Közép-Ázsiában továbbra sem jegyeztek fel ilyen eseteket. Ma van a múzeumok napja, a nemzetközi kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a kulturális kincsekre, történelmi emlékekre és szellemi értékekre, amelyeket a közgyűjtemények őriznek. Magyarországon is számos intézmény csatlakozott a programsorozathoz. Az összefüggő felhőzet lassan zsugorodik, néhol kisebb eső, záporeső az északkeleti tájakon előfordulhat. A maximum hőmérséklet többnyire 17 és 21 fok között várható, de néhol 1-2 fokkal magasabb, a tartósabban borult keleti északkeleti tájakon pedig pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Holnap helyenként nagyobb eséllyel a délnyugati, illetve északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső, illetve zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Átfogó állami átvilágítás következik, fellélegezhetnek az allergiások egy picit, az aranylabdás megsérült, lehet, hogy nem játszik Budapesten a BL döntőn. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Átfogó állami átvilágítást jelentett be a kormány a kabinetülés után. Felülvizsgálják a Paks 1 üzemidő hosszabbítását és a Paks 2 beruházást. Teljes ellenőrzés jön a közmédiánál, valamint áttekintik az állami ingatlanok helyzetét is. A kabinet visszakérni a Nobel-díjas Krausz Ferenc alapítványának kifizetett 20 milliárdos előleget, újra szabályozná a végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszert, miközben a vendégmunkások helyzetéről is új döntések készülnek. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Folytatódik a szúnyogok elleni védekezés Szabolcs-Szatmár-Berekben. A héten a holtágaknál, tavaknál és nádasoknál borított vízparti területeken zajlanak biológiai kezelések. A szakemberek olyan természetes baktérium által előállított készítményt használnak, amely kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja. Más élőlényeket nem veszélyeztet. Az esők után újabb felmérések jönnek, ezért május végén még nagyobb területeken indulhatnak beavatkozások. A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy a ház körüli pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyoginvázió ellen. Egy kicsit fellélegezhetnek az allergiások, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növényvirágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Lehet, hogy nem játszhat Ousmane Dembélé Budapesten. A Paris Saint-Germain támadója a hétvégén sérült meg. Egyelőre így kérdéses, hogy a tavalyi aranylabdás játszhat-e a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntőjében az Arsenal ellen. Egyre több felé tisztul az ég, a gomoly felhők nagy része feloszlik, így az ország jelentős részén derült vagy enyhén fátyol felhős időre számíthatunk. Északkeleten, valamint helyenként délnyugaton maradhat több felhő. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a derült szélcsendes, hidegre hajlamos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 2012-ben ezen a napon mutatták be a Csatahajó című skifit, amelyben először próbálta ki magát színésznőként Rihanna. Hogy is szokták mondani, hogy legalább megpróbálta. Sokkal jobban járt mindenki azzal, hogy továbbra is inkább az éneklésre koncentrált. Az SOS érkezik hamarosan itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

a túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni lábsz.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. 2014-es Balaton Soundos fellépések után 11 évet kellett várni ismét a Deep Dish-re, de szerencsére jöttek, és itt voltak tavaly májusban. És most már nem kell rájuk megint 11 évet várni, mert hogy idén júniusban ismét jönnek Budapestre. Állításuk szerint egy klasszik szettel, szóval valószínűleg Ali és Sharam ezt is pörgetni fogják majd. Jön a Deep Dish és a Flashdance.

Best FM, a legjobb zenék. Volt ő már a zsűriasztal mindkét oldalán. Sőt, közben még műsorvezetője is volt annak a tehetségkutatónak, ahol a hatodik évadban második helyezést ért el. És nem mellesleg 4 napja ünnepelte 42. születésnapját a most érkező Olly Murs, akinek, hogyha hát 2008-ban nincs az a csúnya futballsérülése, akkor lehet, hogy most egy nagyon tehetséges futballistáról és nem egy nagyon tehetséges énekesről beszélnénk. Jön a Dance With Me Tonight, itt a Besten!

Best FM a legjobb zenék. Az 1999-es megjelenése óta ezt a dalát Sting kivétel nélkül minden eddigi magyarországi koncertjén játszotta. Mindegy, hogy az a Hősök terén volt Segivel, vagy egyedül valamelyik arénában. A Desert Rose általában mindig a koncert vége felé felcsendült a setlistben. Úgyhogy biztosak lehetünk benne, hogy ez idén nyáron is majd pontosan ugyanígy fog történni. Jön Sem Mamival és a Desert Rose-zal Sting. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kormány felgyorsítaná az uniós pénzek hazahozatalát. Egyre több az elektromos roller baleset. Főleg északkeleten számíthatunk esőre. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Napokon belül felgyorsulhatnak az egyeztetések Brüsszellel az uniós forrásokkal kapcsolatban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Hozzátette, ha a jövő héten sikerül aláírni a megállapodást, akár már ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek. A kormányfő azt is bejelentette, Ukrajna EU csatlakozásának magyar feltétele a kisebbségi jogok rendezése. Közben holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait is. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazság ügyi miniszter, nem támogatta a Bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt. Tehát amikor ő tudja a dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik.
1: Egyre több a súlyos roller baleset Magyarországon. Tavaly több mint 630 sérüléssel járó esetet okoztak az elektromos rolleresek, ami több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Az eszközök terjedésével a kockázat is nő, miközben sok jármű továbbra sincs megfelelően biztosítva. Adta hírül az egyik biztos közvetítő. Becslések szerint már több mint 100 000 motoros roller lehet az országban, de ezek jelentős részére nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, pedig számos típusnál lesz előírás. Megerősítették a hantavírus fertőzést annál a romániai férfinál, akinél korábban már pozitív lett a PCR-teszt. A beteget az Arad megyei kórházban kezelik, állapota stabil. A hatóságok közben 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai intézményben, ahol a férfi korábban ellátásban részesült. A gomoly felhők nagy része késő este feloszlik, nagy területen derült vagy gyengén fátyol felhős lesz az ég. Északkeleten, illetve kisebb körzetekben délnyugaton felhős, borongós lehet az idő, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 6 és 13 fok között alakul, a borult északkeleti részeken lesz enyhébb a hajnal. A derült, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hidegebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Zongora, trombita és egy lemezjátszó. Ezek a hangszerek lesznek nagyon hangsúlyosak egy-egy dalban a következő órában itt a Besten. A Bonfunk MC's freestylerjében fognak majd scratchelni, mint az állat. A trombita az Asfri kantalupjában lesz nagyon-nagyon hangsúlyos. A zongora, vagyis a piano pedig az óra első dalában érkezik Eric Priest-től.
0: Ez a Night Shift a Best

0: Zip trip, get that taser.
1: Jazz and hip hop.

take ya. Dip trip, the Fantasia.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Let's go get 'em.

Best FM a legjobb zenék, hát hogyha túléltük ezt a hétvégét, akkor ez az egy-két nap még ilyen esősebb hangulatban meg sem fog kottyanni, ráadásul most már a nappali maximum is 18 fok.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Best FM a legjobb zenék, a producerek, illetve a szereplők részéről is megvan a hajlandóság, hogy a Michael című életrajzi filmnek minél hamarabb elkészítsék a folytatását, és ki tudja, lehet, hogy annak a forgatókönyve már fog tetszeni annyira Janet Jacksonnak, hogy beleegyezik abba, hogy ő is szerepeljen a filmben.

ha úgy veszünk, akkor a siker egyik fokmérője is lehet az, hogyha kamu világ körüli turnét hirdetnek a neveddel, úgyhogy kedves Pink rajongók, ez az a nektek rossz hír, hogy a 26-os világ körüli turné egyáltalán nem igaz. Jön a Stupid Girl!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nincs közvetlen járványveszély a hantavírus miatt. Kiemelt fontosságú az uniós források hazahozatala, hangzott el a kormányülés után. Hajnalban párára ködre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kiemelt fontosságú a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és közjegyzői rendszert, és szerdáig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Nincs közvetlen járványveszély Magyarországon a hantavírus miatt. Erről beszélt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a jelenlegi fertőzések alapján rendkívül alacsony egy szélesebb körű terjedés esélye, ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, sokan érdeklődtek a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
2: Még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett.
1: Felkészült a rohamra a NAV, hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már 2.200.000 eszia bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. Egyre több felé tisztul az ég, a gomoly felhők nagy része feloszlik, így az ország jelentős részén derült vagy enyhén fátyol felhős időre számíthatunk. Északkeleten, valamint helyenként délnyugaton maradhat több felhő. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a derült szélcsendes hidegre hajlamos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy igazi filmzene és egy filmzene átirat érkezik a következő órában itt a Besten. Az úgymond igazi filmzene az a Wild Wild West lesz. Mi meglepő a Wild Wild West című filmből. Köszönhetően Will Smithnek. Az a bizonyos átirat pedig az amerikai szépség fő dallamára épülő American Dream, jön már is Jakarta.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Wild Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék az ugye megvan, hogy a Csaj nem jár egyedül című filmben, amikor a szalagavatón az osztálya Rockefeller Skankre nyomja, akkor Asher a DJ a lemezjátszók mögött. Most meg ő jön, és egy DJ-ről énekel. DJ Gallus Falling in Love itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék ahhoz képest, hogy itt szó volt Bad Boys 5. részről, meg Men in Black 5. részről, meg Legenda vagyok előzmény filmről. Hát most egy teljesen más projektben vesz részt Will Smith. Személyesen ő mutatta meg Instagramon a Supermax című akció-thriller forgatókönyvét, amelynek forgatása állítólag

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Best FM, a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszülnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagy lemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect, itt a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Továbbra is tartom azt az elméletemet, hogyha a hétfőn túl vagyunk, akkor a nehezén túl vagyunk. Úgyhogy kitartás, még egy óra, és mindenki túl lesz a nehezén. Ebben az utolsó mai 60 percben pedig érkezik majd Junior Jacktől a Stupid Disco, Árástól a Boroboro, George Michaeltől a Too Funky, a sor legelején pedig a Matchbox 20 és a How Far We Come. Itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best-en.

0: sötét és szoptatott. Szeres sötéten és kegyetlen, mint halottját az
1: is. Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki biztosra akar menni és szeretne egy tuti top 10-es dance slágert, hát akkor a Pointer Sisters Dermi című dalához jöjjön vissza, mert az eredetiben is és átdolgozásban is azért 20 évente mindig ott van a legjobbak között. 85-ben az eredeti volt a dance chart első helyezettje, 19 évvel később, 2004-ben pedig Junior Jacknek köszönhetően volt ott a listák élén. Szóval lassan megint aktuális lenne egy 26-ban. Jön a Stupid Disco, itt a Western, a legjobb zenék között.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

0: édes a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Best FM, a legjobb zenék az 1990-es Freedom című George Michael Dal videoklipjénél volt először az a koncepció, hogy az énekes maga ne is jelenjen meg a videoklipben, szerepeljenek helyette szupermodellek. És aztán ugyanezt vitték tovább a most érkező Dal videoklipjébe, és hát nyilván, hát hogyha az ember forgathat kétszer szupermodellekkel, akkor miért ne tenné meg, ugye? Jön George Michael és a Too Funky!

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék New Millennium után és All Summer Long előtt mit is mondhatnék? Hát, hogy szerencsére a nyári időjárás a kevesebbet kell várni, mint egy új ezredfordulóra. Viszont a Night Shift-re még annyit se kell várni, mert az már holnap itt lesz. A mainak meg ezzel vége van. Holnap, mivel kedd lesz, hangyával fogunk majd funkit pörgetni 6 és 8 óra között a Night Shift legelején. All Summer Long, Kid Rock érkezik, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?